gazely, türki ve magyari. Én nem bántom te kegyelmed, jössz te szívem én velem, csak me szűn hijjráni le dzsánudi, derdű elem. Beníter kejlem e szívem, bük me szűn belül igám, jere szívem, jere lelkem, jere, éj ma hiszánem. A csirup gülseni hűsznicsre bugül sor güllerünk, filemileg ibi állársza sa hídán mikulum. Szeretem én tégedet, mely szebegüm ej lejolum. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej ma hiszánem. Göreli szent úti szimén is a há, iki gözül. Jolunda, fejem adom, lelkemet is odahozom, te kegyelmes szeretőmnek, dai ma budur szözüm. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej ma hiszánem. Sehrmüzde szane ma, ola lüszen hajkal már, életünk bazarumuzu, dükeli ahilezár. Ne sirast, hasz retile engemet, ah, lejlüne hár. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej ma hiszánem. Nem csodálság, geridersen szél, ej, szervicsinán. De ne menj el a dzsap, agyári le, ej, rúhire van. Te kegyelmed rabja, küszre vási kín, szőj leraján. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej, ma hiszánem.

sohbette güzel olmaz iken bir pula değmez. E széles világon mennyi virág vagyok, mind a semér egy rózsát. Az új vendégség is kiben egy kegyesség, mind a semér egy babkát. Én is minden szűznél, ki ez világon él, fellebb tartom Júliát.

esmét felvetette szemöldök íjébe szép szemének idegét. Kiből tüzes nyilat szüvembe ő bocsát, lövén, mint feltett jegyét. De bár vesszen fejem, tudom, szeret engem, szintén, mint én, személyét. Niggyál rá szende, hatmolmis, gözellük, tázelük, terlük, Beni Bugambuja Honda, Koyasun, Bumidur erlük. Te benned, Júlia, mint világ csodája, éppen megtetszik szépség, ékesség, édesség, eszesség, szelétség, udvari gyönyörűség. De hogy bumban így hatsz, s csak még ingyen sem szánsz, azé a jó ember.